0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti városkép ikonikus pontja a Budai Vár zöld, kopottas kupolája, ahonnan tökéletes kilátás nyílik a városra. Ez a budavári palota legmagasabb pontja, és a kupolateraszra a látogatók is felmehetnek. Régen egy jóval kisebb és alacsonyabb tetőépítmény fette a királyi palotát, amit a II. Világháborús ostromban rommá lőttek. A 60-as évekbeli újjáépítéskor került rá a ma is látható zöld kupola. A panoráma terasz 2006-ban nyitott meg újra, 27 év szünet után. A 3. emeleti kupolaterem kiállító térként funkcionál. Innen nyílik a szűk lépcsősor, amelyen keresztül fel lehet jutni a kupola panoráma teraszára április és november között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója, ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárdi és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csak kevesen tudják, hogy Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja rejlik a Rózsadomb alatt, a Frankelleo úton, a Lukács fürdővel szemközti telken. Molnár János patikus 1859-ben fedezte fel a barlangot, de a vízzel teli üregek feltárására még várni kellett több mint 100 évet. A 2000-es évek elején aztán egy falat átvágva az addig ismert járatoknak a többszöröse tárult fel a búvárok előtt. A jelenleg ismert járatok hosszúsága körülbelül 6 kilométer. A legmélyebb részük 90-100 méter, és nagy részük 30 méternél mélyebben van. Megsatszolni sem lehet, mekkora rész vár még felfedezésre. Jelenleg a megismert járatok minél alaposabb felderítése a cél.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli Kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes, Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Maria Zell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárdi és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett, ezt azonban

0: Az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adéla vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenlét és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták, a rendőrség közölte. Egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A szegedi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, műzikelek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is. Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Egyirányosították a budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagytétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóját. Mától naponta reggel 7 órától délután 3 óráig lezárják a fél útpályát a 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál a híd karbantartása miatt. Július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka jelentősen változik az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lesz megközelíthető. Több a belvárostól távolabb eső terület közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot kap. Szép csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik a Klasszik Hétvége című műsor. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Nőtt az átlagkereset áprilisban. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, és szó lesz arról is, hogy megkapta az Új Magyar Légitársaság a világ egyik legnagyobb repülőgépét.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Múlt héten Matusik Tamás nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. A szervezet vezetésére ketten pályáztak idén tavasszal, az eddigi elnök, a 2020-ban kinevezett Tatár Kis Péter, valamint Matusik Tamás, az országos bírói tanács volt elnöke. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest, a bruttó átlagkereset 9%, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, 4 héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás, amelynek célja a sebességkorlátozó lassú jelek felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A miniszter kifejtette, a MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ építettek be, több mint 4500 méteren cseréltek sínt, mintegy 400 vasbeton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, valamint több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt is. A munka eredményeként több szakaszon megszűnnek a jelenlegi sebességkorlátozások, és a nyár végére ismét 20-40 km/órával gyorsabban közlekedhetnek majd a vonatok, ami önmagában néhány perc menetidő megtakarítást jelent, de ennél is fontosabb, hogy csökken a meghibásodások kockázata, kiszámíthatóbbá válik a közlekedés, írta Vitézi Dávid. Vitézi Dávid egy korábbi posztjában bejelentette, hogy az uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot szereznek be, amelyek közül több a Budapest-Pécs vonalon közlekedhet majd.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton át közlekedik, az 56-a a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Mától naponta reggel 7 órától délután 3 óráig lezárják a fél útpályát a 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál a híd karbantartása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Kezdeményezik a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sulyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Elkerülhetetlennek tartja a működőképesség érdekében a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Budapest azt kéri az élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok maguk határozhassák meg a vízdíjat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint, ha a főváros visszakapná a meghatározási jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Budapesten 2026. szeptemberében olyan esemény várható, amely az atlétika történetében egyedülálló. Szeptember 11-e és 13-a között a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az atlétikai világdöntő első világtörténelmi megrendezésének. Az atlétikai világdöntő egy teljesen új formátumú verseny, amelyben kizárólag a sport legkiválóbbjai, olimpiai bajnokok, világbajnokok és gyémántliga győztesek mérhetik összetudásukat. A verseny nem ismer selejtezőket, a pályán csak döntők zajlanak, így minden egyes futam, ugrás és dobása maximális téttel bír. 28 versenyszám, összesen 360 sportoló küzd az abszolút bajnok címért. Selejtező nélküli, tisztán döntős formátum minden pillanat számít. A világ legjobb atlétái egy helyen, egyetlen hétvégén gyűlnek össze. Ezt az eseményt most először rendezik meg a világon. Budapest adja az első fejezetet a sporttörténelemnek. A helyszín a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ. A stadion nem ismeretlen a nagyvilág előtt, a létesítmény a 2023-as atlétikai világbajnokságra épült. A Duna keleti partján Budapest déli részén, korszerű infrastruktúrájával és kiváló megközelíthetőségével az egyik legmodernebb atlétikai helyszín Európában.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adéa vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenlét és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vízének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták, a rendőrség közölte. Egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A szegedi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, műzikelek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is. Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Az MTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Én Vukovi Judit vagyok, már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló egy órában. Leváltotta a Dél-Pesti Centrum Kórház vezetését az egészségügyi miniszter. Kiderült, mennyire drága valójában Budapest, és beszámolok arról is, hogy mitől különleges Budapest új panorámahajója.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. 4 tonna üveggel készült el Budapest új panoráma hajója. A városnéző hajók szerepe az elmúlt években jelentősen megváltozott. Míg korábban elsősorban közlekedési vagy egyszerű turisztikai funkciót töltöttek be, ma már komplex élményt kínáló prémium járműként tekinthetünk rájuk. A fedélzetre szállók nem pusztán egy hajóutat szeretnének, hanem vizuális élményt és szórakozást, amely szoros kapcsolatot teremt a várossal és a környezettel. Ez a szemlélet különösen igaz Budapest esetében, ahol a Dunapart látványa és a folyóról megnyíló panoráma a város egyik legfontosabb turisztikai értéke. Egy modern sétahajóval szemben ezért ma már alapvető elvárás a zavartalan kilátás, a tágas térérzet, a természetes fény maximalizálása és a magas szintű utaskomfort. Ezek az igények jelentős hatással vannak a hajók építészeti és műszaki kialakítására is. A 2025. decemberében forgalomba állt Laguna városnéző sétahajó tervezése során is ezeket a szempontokat helyezték előtérbe. Az új, magyar tervezésű és építésű hajók kifejezetten a budapesti szakasz adottságaira és a korszerű városnéző hajózással szembeni elvárásokra szabva készült. A projekt egyik meghatározó eleme a nagyméretű, hajlított és mozgatható üvegfelületek alkalmazása volt. A hajó üvegezése nem csupán esztétikai elemként jelent meg, hanem a teljes utasélmény egyik kulcs tényezőjeként. A projekt során összesen több mint 136 négyzetméter üveget gyártottak és építettek be, amely több mint 4,3 tonna üveget jelentett.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják.
2: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatala kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el fog tudni járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal egyik elnök helyettese reményeik szerint egy neves nemzeti adóvédelmi pénzügyőr lesz, a többi elnök helyettesi posztot pedig három ügyész tölti majd be. Megszűnik Polt Péter elnöki megbízatása az Alkotmánybíróság élén, ha a kormány visszavezeti az alkotmánybírókra vonatkozó felső korhatárt. A korábbi legfőbb ügyész már betöltötte 70. életévét, ahogy további három alkotmánybíró is. Valódi válaszokat vár a magyar kormány az osztrákoktól a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Magyar Péter kormányfő. Eközben a Magyar Természetjáró Szövetség adatgyűjtést kezdett azzal kapcsolatban, hogy turistautakra is kerülhetette aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A szervezet készített egy nyilvános online térképet. Leváltotta a Dél-Pesti Centrum Kórház vezetését az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, Gondos Miklós helyett Szilágyi Őrsöt kérte fel arra, hogy július 1-től irányítsa a kórházat. Úgy fogalmazott, az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítani az intézmény működését. Feloldotta a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását a magyar kormány. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar lapokat, amelyek orosz propagandát terjesztettek. Kiderült, mennyire drága valójában Budapest. Az Eurostat friss jelentése szerint a lakbér és a kapcsolódó rezsiköltségek együttesen az összes háztartási kiadás közel negyedét, 23,6%-át teszik ki. A kontinensen ugyanakkor rendkívül nagy különbségek figyelhetők meg a bérleti díjak között, különösen a fővárosokban, Budapest a rangsor alsó harmadában szerepel. A legalacsonyabb átlagos lakbért az Észak-Macedón fővárosban, Skopjéban mérték, míg a lista élén a svájci Genf áll. Budapest a 27. helyen áll, azaz az átlagos lakbér mértéke 1300 euró alapján a drágasági lista alsó harmadában szerepel a magyar főváros. Az összesítés a tavalyi év második felére vonatkozó adatok alapján készült.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzeti egységet. Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő nyár elején már lehet új népszavazással megerősített alkotmánya Magyarországnak. Az Amnesty International szerint Súlyog Tamás államfőnek távoznia kell, de tisztességes eljárás útján. A kormány által választott megoldás szerintük nem ilyen, úgy vélik, a megfosztási eljárás lenne a megfelelő, mert Súlyog Tamás erre okot is adott. Az előző 5 hónapban 3.806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forinttal. Megvonná az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, hogy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nemmel szavazott a csomagra. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetési ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlenkezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásokat. A 24.hu azt írja, az érintettek között van Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyósó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése nem veszélyeztetni az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Ismét teljesen leállt a Dunai Vasmű, június közepén megszűnt annak a 63 dolgozónak az állása az egykori Dunafernél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék. Hamarosan véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzin. Nem sokára a friss hírek következnek, én már a köszönöm a figyelmet, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Nyilvánosságra hoznák a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosított szerződését. Továbbra is túlélők után kutatnak Venezuelában. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti. Közösségi oldalán Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A borsodi Arnóton és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai Görcsöny-Dobokkal lakói pedig új település vezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte azzal kapcsolatban, hogy pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai venezuelai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Utoljára vezényli Wagner tetralógiáját a Ring ciklust Fischer Ádám. A művész 20 év után két előadás sorozattal búcsúzik a monumentális operától a MÜPÁ-ban. A múlt heti előadások után ezen a héten csütörtöktől szintén egymást követő estéken csendült fel az alkotás, melynek negyedik záróakkordja az Istenek alkonya ma lesz. A budapesti Wagner napok idei sorozata kedden a Parsifallal ér véget. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok. Napközben 35-40, késő este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket! Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebészt, egyetemi docenst, arc- és álcsontsebészt. Szervusz, örülök, hogy eljöttél!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: Olyan sokszor szembesülünk azzal a tükörben, hogy nem azt látjuk, amit szeretnénk. És az ember, ugye, és az ember elgondolkozik azon, hogy vajon mi változik, mert nem tudjuk ezt lépésről lépésre követni, hiszen folyamatosan látjuk magunkat. De vajon mégis hogyan változik az arc szerkezete az évek során?
2: Hát ugye az arc elégedetlensége az már tinédzserkorban megjelenik, tehát ugye ez nem kell nagyon messzire menni, de hát nyilván most arra célzó, hogy ugye azért az öregedéssel kapcsolatban milyen jelek vagy hogyan jelennek meg. Ugye hát ez az egész kérdés komplex, mert az egész arc struktúrája az több rétegből tevődik össze. Van egy csontos struktúra alap, ami ugye ad nekünk egy vázat arra, amire a látszövetek felülnek. Ugye sokan azt hiszik, hogy ez egy stabil, uniformizált alap, de ez egyáltalán nincs így. Ez egy nagyon egyedi, és az egyedin belül is aszimmetriákat tartalmazó alap. Az azt jelenti, hogy mondjuk valakinek az egyik szemürege picit lejjebb van, a másik följebb, vagy orránál is már a porcok úgy állnak, hogy nem szimmetrikus, mondjuk ez viszonylag közismert, de a többi rész is ilyen aszimmetrikus. És ezek eléggé egyediek. És erre épülnek rá az izomzat, ami szintén, ugye hát aki tudja, hogy a két láb, két kar között izomerőben is különbség van, ugye az arcunkon is vannak különbségek, erre tevődik rá a zsírréteg és a bőrnek a struktúrái. Tehát az, hogy egy arc aszimmetrikus, az teljesen természetes. Szoktam mondani ezt a példát, amikor jönnek hozzám, hogy hát ugye meg tudjuk szüntetni a különbözőségeket az arcon, hogy teljesen szimmetrikus legyen. Hát mondom, akinek teljesen szimmetrikus, az egy robot, és azért nem szeretjük, és nem természetes nekünk a robotnak az arca, mert túl szimmetrikus. Hát nekünk az aszimmetria viszonyok megszüntetése nem célunk, mert az az emberi. Na, az öregedésre visszatérve, az öregedésnek a struktúrái ennek a három rétegnek, vagy legalább három rétegnek a szintjén történik. Tehát, hogy egyszerre változik meg a csontozat, egyszerre történik meg a izomzat, illetve főleg a zsírrétegben való változások, és a bőr struktúráiban lévő változások. És ezek összeadódnak. Tehát az egésznek az összes, úgy mondjuk, addikcionális, tehát összeadódó hatása adja az öregedést, és ez ráadásul még individuális, tehát egyénre szabott is. Ezért azt mondani, hogy ki, mikor és hogyan öregszik, hát ugye látjuk azt, hogy valaki, nem tudom én, 41-2 évesen nyugodtan letagad 15 évet, valaki meg hát nem. És persze mondjuk, hogy ezért meg azért, de ennek vannak genetikai faktorai, és természetesen vannak külső faktorok is. Ugye nem mindegy, hogy milyen külső körülmények között van, tudom, mennyi napfény éri, dohányzik, ugye nem mindegy a testsúlyoknak a változása sem. Most elég nagy divat, hogy ugye sokat fogynak, ami szerintem egyébként jó, de hogy ez az irány is megvan, ami szintén változtatja az arc struktúráit, és a csontozatnak a sorvadása, változása, ami ráadásul nem is szimmetrikus, hanem bizonyos részek jobban sorvadnak, bizonyos kevésbé, ahhoz hozzáteződik a zsírnak a szintén csökkenése, mennyiségi csökkenése, ráadásul annak egy picit meglógása is, tehát elkezd lefelé csúszni, és hozzájön a bőrnek a vékonyodása, a bőr struktúráiban történő apró változások, ugye, amiket mi ráncként, ilyen szárazabb, vékonyabb bőrként élünk meg, és ezekkel mind külön-külön érdemes foglalkozni. Tehát akkor, amikor valaki egy dologgal kapcsolatban érzi azt, hogy na, nekem csak ez a problémám, egy bizonyos kor után az biztos nem elég. Tehát több mindennel is érdemes foglalkozni. Nyilván a fiataloknál ez nem így van, mert az egy egész más kérdés. Nyilván azokról beszélek, akik egy picit már hát előrébb haladtak az időben.
1: Örökké fiatalok vagyunk. De akkor végül is, amit mondtál, abból most én arra következtettem, hogy neked komplexen kell látni az arcot, amihez még mondjuk a nyak is oda tartozik, tehát egészében.
2: Hát ugye a legtöbb sebészi szakmában érdemes komplexen látni azt a,
1: nem árt.
2: Azt a szervet, amivel foglalkozunk, mert egyébként így félre tud vinni a gondolkodás vagy a cselekvési akarás, de hát ugye nekem a szakmámból adódóan, hogy én most már 20 pár éve arcokat, nyakakat operálok, és a plasztikai sebészet ennek egy oldalága volt, ahol ugye a rekonstrukciók, főleg tumorok utáni, meg balesetek utáni rekonstrukciók kapcsán merült fel ennek a vonala, és utána hát ebből jött az esztétika. Ezért ugye mi kényszeredetten, vagy hát alapvetően kellett a csontokkal, törések kapcsán, vagy tumorok kapcsán foglalkoznunk, nyakkal is, és ezért ez számomra szinte természetes, hogy mind a háromat egyszerre nézzük. És azt gondolom, hogy ez nem csak nekem így van, hanem ezek a modern trendek. Mert a modern trendek azt mondják, hogy ne egyféleképp fogjuk meg. Ugye ez volt a 80-as évek nagy hát rossz iránya, vagy tévedése, hogy azt gondolták, hogy az arc ugye azért lóg meg, mert a bőr meglóg, és majd ha azt felhúzogatjuk, akkor minden rendben lesz. De ugye aztán rájöttünk, hogy ez több struktúrát is érint, és az önmagában nem elég, és adta aztán azokat a természetellenes eredményeket, amiket hát nem szeretünk nézni a 80-as évekből, de hát ez már elmúlt, ennek a világa már nincs, most azért ez egész más.
1: És erről is szót ejtünk hamarosan. Jövünk vissza, vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arc- és álcsont sebész. Most ugye az ember az évek során sokszor különböző praktikákhoz folyamodik. Mikor érkezik el annak az ideje, hogy hát sebészkés kell, hogy érje az arcunkat, vagy jó, ha ez történik, hogy ez eredményes?
2: Igen, hát hogy kell-e, az mindig kérdés. Én ugye arra gondolnék, hogy azért ezekben lépcsők vannak. Hogy mikor érünk el oda, ez nagyon függ attól, hogy kinek mi az esztétikai igénye önmagával kapcsolatban. Én ezért sosem mondom azt, hogy valakinek ezt kell csinálni, vagy valakinek nem, mert hogy az a jó, ha valaki jól érzi magát a bőrében. Most nyilván ennek vannak szélsőséges részei is, ugye, amikor látunk valakit, aki hát egyáltalán nem természetes, és nem úgy foglalkozik az arcával, ahogy mi gondolnánk, hogy érdemes lenne. És fordítva is, amikor úgy érezzük, hogy milyen jó, hogy ez ebben az egészben mégiscsak volt beavatkozás, hogy szépen, természetesen és mégis fiatalosan néz ki. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek a természetes és önazonos útját megtalálni az egy komplex és nagyon egyedi kérdés. Ugye van ennek egy preventív része, egy prevenciós része, amit érdemes már nem fiatalon, tehát nem idősebb korban elkezdeni. Ennek vannak olyan részei, amik ugye a ráncok megelőzését szolgálják, ami a bőrminőség megtartását. Ugye itt vannak rémisztő dolgok, amiket nem feltétlenül akarok idehozni, mert mindenki lefagy, hogyha mondunk egy botox kérdést, vagy a bőrnek a fiatalon tartását tartalmazó krémeket, vagy finom kis kezeléseket. De ezek az alapjai annak, hogy később, amikor már háromdimenziósan változik meg az arc struktúrája, és már tömegeket kell mozdítani azért, hogy a természetesség meg tudjon maradni, akkor egy jó alapstruktúrával tudjunk dolgozni. Ez szerintem egy mai modern nőnek egy jó alap. Ugye szoktam ilyen példákat mondani, hogy hogyan lehet ezt jól megfogni, hogy van például az őszülés kérdése is. Ugye egy nő elkezd őszülni, és nagy kérdés, hogy hát befesse, vagy mikor fesse be a haját. És akkor van, aki azt mondja, hogy hát ő nem fogja festeni, de hát van egy bizonyos mennyiségű hajszál, ami hát után látszódik, hogy valaki őszül. És akkor egy döntést kell hoznunk, hogy most megvárjuk, hogy megőszülünk, vagy pedig befestjük a hajunkat. Ha viszonylag korán festjük be a hajunkat, tehát olyankor, amikor még nem annyi az őszhajszál, akkor lehet, hogy észre se veszik, hogy most ez a változás megtörtént, és természetes az egész átmenet. Tehát, hogy az arc öregedése kapcsán is van egy olyan pont, amikor érdemes azt a fajta beavatkozást választani, ami akkor hatékony. Na most ennek az időpontja, ha ez a kérdés, akkor ez nagyon nehéz megmondani, hogy mikor. Azért azt mondják így nagy átlagban, hogy ez az első beavatkozás 45 és 55 éves között az ideális. Mert hogy akkor még, ahogy a hajszálak kapcsán, akkor kezdünk el annyira, mondjuk így ennek a példáján őszülni, hogy még úgy lehet természetesen beavatkozni, hogy nem annyira feltűnő, de természetes, önazonos arcot adunk. És amikor a háromdimenzióban struktúráisan változik meg az arc, tehát meglóg, toka alakul ki, akkor egyéb technikák nem igazán tudnak jól működni.
1: Uh-huh. Most említetted ezt az életkori besorolási nagyjából. Annak mi a realitása, hogy valaki mondjuk több alkalommal is elvégeztet magánélet műtétet?
2: Hát ugye amikor 10 évvel ezelőtt voltam Párizsban, és ott egy pár hónapot eltöltöttem így plasztikai sebész mellett, akkor láttam azt, hogy a 40-es évek második felében jönnek először, aztán az 50-es éveik végén, aztán még 10 évvel rá, tehát így 10-12 évente megcsinálják a nők, és ugye ez nekem akkor ugye nyilván valamilyen szinten újdonság is volt, de azóta látom, hogy ez egy viszonylag jó trend, hogy nem kell, hogy óriási változások legyenek az arcban, viszont valamit fönntartsunk, és valamit lassítsunk egyszerre. Tehát egy ilyen jó, természetes és harmonikus, finoman szabályozott öregedés zajlódjon, ahol nem drámai változásokon keresztül szeretnénk az arc finom és elegáns öregedését követni.
1: Hanem fokozatosan történik mindez, így a környezet számára is végülis nem olyan drámai az egész.
2: Hát igen, meg a páciens számára szerintem, mert azért minden ilyen beavatkozás azért ugye egy tükör körbenézés során azért ugye nehéz a nagy változásokhoz időnként jól adaptálódni, még akkor is, hogyha ezek mindig pozitív irányú változások. Ugye ezt látjuk a szokták mondani túltolt plasztikák esetén, hogy igenis van egy olyan rész, hogy valaki mondja, hogy van, ami jobb lett, na akkor tegyünk még rá, és ezek nem jók, tehát az a jó, hogyha ezt pont jókor csináljuk, pont annyit csinálunk, és hogyha szükséges, majd később, akkor megint pont annyit, és pont úgy csinálunk. Tehát ennek egy jó ritmusa kell, hogy legyen.
1: Na, ezt megjegyezzük, a ritmust. Köszönöm szépen. Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arc-álcsont sebész, egyetemi docens.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arcálcsont sebész. Ugye korábban beszélgettünk arról, hogy vajon mikor érdemes a sebészkést alkalmazni, de milyen technikák vannak? Milyen sebészeti technikák?
2: Jó és rossz, úgy érted?
1: Mondjuk úgy is, igen, azon kívül.
2: Hát ugye ezek is fejlődnek az idővel, mert hogy voltak technikák, amivel elindult ez az egész arcesztétikai sebészet, és azok a technikák azért nagyrészt kivonódtak a forgalomból, és ma ugye egy egész más technikák a populárisak. Ugye alapvetően az a kérdés mindig, hogy mik a célok. És a célok azok, az én megítélésem is, azt gondolom, hogy nem csak az én megítélésem alapján, hogy azok a struktúrák, amik elvándoroltak, mert meglógott az a terület, nem csak a bőrről beszélek, hanem mondjuk a zsírról, vagy az izomzatnak a megnyúlásáról, az visszakerüljön oda, ahol eredetileg volt. Na most abban az esetben, hogyha csak egy-egy régióhoz nyúlunk hozzá, tehát hozzányúlunk csak mondjuk a bőrhöz, de hagyjuk a zsírt vagy az izmokat úgy, ahogy voltak, ugye az érezhető, hogy nem fogja adni majd azt az eredményt, amire szüksége lenne. Ezért azt gondolom, hogy nyilván egyénre szabottam, mert nyilván vannak olyanok, akinek jobban meglógott, van, akinek kevésbé, de hogy én mindig azt mondom, hogy a mélyebb struktúrákhoz kicsit, vagy sokkal nagyobban, jobban, de hozzá kell és érdemes nyúlni. Tehát én azt a fajta dolgot, ahol csak bőrkimetszés történik, és úgy történik meg az arcnak a visszaállítási kísérlete, azt én nem látom igazán, és ugye nem csak én igazán jónak, mert hogy az izomzat, meg a zsírnak a korábbi helyén lévő súlya, az ugyanúgy bele fog ülni ebbe a bőrbe, és ott ki fogja nyújtani azt a részt, ahol eddig volt, hisz a bőr nyúlékony, és az eredmény nem lesz olyan tartós. Ha vissza tudjuk ezeket rakni, ott tudjuk ezeket rögzíteni, akkor nyilvánvalóan ennek a tartósága azért jelentősen hosszabb lesz, és azt látom, hogy az eredmény is szebb tud lenni, illetve hát a páciensnek az elégedettsége is jobb.
1: Ez ugye egy jóval nehezebb, vagy kockázatosabb műtét?
2: Igen, jó a megérzés, igen. Hát nyilván minél mélyebbre megy az ember az arstruktúráiban, annál több mindennel találkozik. Ugye ott vannak erek, izmok, de a legfontosabb ugye az idegek kérdése. Vannak olyan idegek, amik arra futnak és mozgatják az arcot, nyilván, hogyha az bántódik, és valami rész nem mozog, az ugye nem olyan jó. De hát ezek a technikák azért nagy rész ki vannak találva, hogy hogyan kell. Nyilván minél mélyebbre megy az ember, nyilván annál nagyobb gyakorlatra van szükség, mert hát ezek nem mindig ugyanott vannak, ott is nagyon nagy különbségek vannak az emberek között, és hát ott a sebésznek nyilván nagyobb a figyelem, elvárás magával szemben, hogy hát oda kell figyelni, és hát ugye a szövődményeknek az esetleges előfordulásának a rizikója is nagyobb, de hát ugye azt vállaljuk, hogy szeretnénk a legtartósabb, legtermészetesebb és legönazonosabb arcot adni, ezért jön hozzánk a páciens, mi azért tanulunk, hogy ezt meg tudjuk adni neki, és ezért azt gondolom, hogy ha az a technika kell, akkor az a technika kell. Hál' Istennek azt látjuk, ugye az én praxisomban is már hosszabb évek után azt látjuk, hogy ezek működnek, és igazi szövődmények nélkül jól tudják visszaadni a kívánt és elvárt eredményeket.
1: Amikor azt mondod, hogy a legtartósabbat szeretnéd, és szeretné a páciens is, akkor hogy nagyjából hány évre gondolsz?
2: Örök élet, de nem, sajnos nem. Az van, hogy az arcnak az öregedése nem változik meg azáltal, hogy arrébb rakjuk, visszarakjuk a dolgokat. Ugyanúgy fog a bőr öregedni, a zsír ugyanúgy elkezd megcsúszni, hát semmi sem változik. Sőt, ugye azt ismerjük, hogy a 30-tól 40 éves korunkig, vagy a 40-től 50 éves korunkig, 50-től 60 éves korunkig más dinamizmussal öregedünk, tehát nem ugyanaz az egésznek a dinamikája. Hogyha későbbi időpontban történik a műtét, akkor ugyanúgy néz ki, mintha fiatalabbak lennénk, de a bőrnek, a kötőszövetnek a minősége, állapota az már ahhoz az életkorhoz kötött, tehát hogy onnan indul el az öregedésnek a vonala. Tehát hogy nem azt mondjuk, hogy ez örökké így marad, nem, onnan elindul az öregedés, csak nem mindegy, hogy hova raktuk vissza, honnan megy ez. Ezért is említettem egy korábbi epizódban a beszélgetésünkben, hogy ezeket néhány helyen ismétlik, pont azért, mert erre szükségesek lehetnek.
1: Jó, tehát akkor nincs ilyen örök életre szóló, nem tudom, varázsital például, ugye? Sebészkés van. Az igen.
2: Igen, az van.
1: Jövünk vissza dr. Vaszilko Mihállyal.

0: ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens. Amikor te találkozol valakivel, akkor többnyire az ő elvárásaival is találkozol, ugye? Tehát, hogy mi a tapasztalatod arról, hogy mit szeretnének a hozzád érkezők valakire hasonlítani, vagy a régi önmagukat keresgélik? Szóval, hogy milyen szempontok vannak e tekintetben?
2: Biztos, hogy vannak divattrendek. Ugye erre van is kutatás, hogy melyik évtizedben igazából mik azok a trendek, amik futnak, hogy hogyan néz ki az arcideál, és akkor vannak, akik tényleg erre ráülnek. Én ezt kevésbé, nem áll annyira közel hozzám. Én hozzám az áll közel, hogy bejön valaki, látjuk, hogy ő neki milyen volt eredetileg az arca, és azt szeretnénk, hogyha ahhoz hasonló, tehát önazonos és természetes arcot adnánk vissza. Tehát nagyon sokféle sebész, sokféle gondolkodás van. Nekem ez az, ami hozzám közel áll, ezért én engem valószínűleg ilyen páciensek is választanak, úgyhogy nekem annyira olyan nincs, hogy behoz egy ilyet, hogy Jennifer Lopez szeretnék lenni, és nem tudom, közben egész másképp néz ki, mert ha igen, akkor én mosolygok egyet, és mondom, hogy hát sajnos akkor rossz helyen tetszik kopogtatni. Tehát, hogy ez így igaz. Azért az egésznek mégiscsak az a kérdésköre, hogy ugye azt mondjuk, hogy milyen elvárások vannak. Ugye vannak bizonyos elvárások, csak a páciensek részéről mindig kell egy ilyen beszélgetés, többszörös beszélgetés, mert az arcot egészében érdemes nézni. Tehát amikor eljönnek és elkezdik otthon azt csinálni, hogy húzogatják az arcukat föl, ugye akkor eljön az ideje annak, hogy valószínűleg van beavatkozásra szükség van, de hogy önmagában ez nem mindenre ad választ, mert az arc egészében harmonikusan érdemes nézni, a homloktól a nyak aljáig. És hogyha egy-egy részt elkezdünk felújítani, akkor a többi rész kiugrik. Tehát az, amikor még úgy nézett ki az egész, hogy nem feltétlen látszódik bizonyos részen, hogy nem tudom, itt a szemhéj egy picit már lóg, vagy nem tudom, a homlokon van egy-két apróság, ami nem úgy szemöldök, nem úgy áll. Az, amikor egy arc alsó részt vagy nyakat felújítunk, és az feszes lesz, na akkor az nagyon látszódik. Ezért én inkább arra gondolnék, és ugye ez szintén nem az én trendem, hanem ez szintén nyugati trendek, hogy az egész arcban kell és nyakban gondolkodni, annak a harmóniáját visszaállítani, és az sokszor nem egy beavatkozás, hanem sokszor több apró, vagy egy nagyobb és több apró beavatkozásnak az együttese, amit én általában egy alkalommal végzek el, és így adunk ki egy természetes, önazonos arcot, ahol az apró változások mind ugyanazt a célt szolgálják, és nincsen nagy különbség az arc részei között.
1: Mit értesz természetesség alatt?
2: Hát ez jó, ez egy nagyon, nagyon. Hát ugye a természetességbe ugye beszéltük az előbb a szimmetria viszonyokat, az nagyon fontos. Ugye mindenkinek van egy alapart struktúrája, hogy körülbelül hogy néz ki, vannak ugye a hosszúkás fejűek, vannak akiknek picit kerekebb az arca, vannak akinek az orra egy kicsit harsányabb, van akinek az álcsúcsa kicsit erősebb, vagy épp ellenkezőleg. Ugye ezek anatómiai adottságok, amikkel vagyunk. Na most nyilván van, ami lehet változtatni, vagy érdemes, és van, ami alap, és nem kell, hogy van, akinek milyen hosszú a nyaka. És hogy ezek az alapadottságok adnak nekünk egy arcot, amivel fiatalok voltunk. És én azt hiszem, hogy ezen óriásian változtatni nem érdemes, hanem valahogy azt a fiatalkorit. Természetesen vannak ilyen igények, hogy valaki eljön hozzám, ugye nem tudom, sok súlyfölösleg után, vagy elvesztette azt a súlyfölösleget, vagy még van, de nem tud megszabadulni a tokát,

0: Nyilván akkor azt el kell venni, azon változtatni kell, tehát nem azt mondom, hogy ennek nincsenek természetes határai, hanem inkább csak arra gondolok, hogy valahogy ez legyen a kiinduló pont, és ebből gondolkodjunk, és errefelé menjen az irányultság a beavatkozásoknak, és akkor azt hiszem, hogy egy olyan páciens fog velünk szembe jönni, csak azt mondjuk, hogy jaj, de jól néz ki. Milyen jól néz ki tényleg, olyan, mintha kipihent volna, fiatalos lenne, mi történt veled, de nem azt, hogy hú, neked facelifted volt, hanem hogy egy jó és természetes önazonos arc jön vissza, és azt hiszem, hogy valami ilyesmit jelenthet nálam a természetesség.
1: Most felmerült bennem, hogyha az ember előveszi a, nem tudom, 20 évvel ezelőtti képét, vagy 15, és elviszi hozzád, akkor te nagyjából már, ugye látod azt az embert, hogy ő milyen volt?
0: Volt ilyen, hát csak ugye amikor elhozta, hogy így szeretne lenni, mint amit csináltak 28 évesen, eljött hozzám 61 pár évesen, hogy így szeretne kinézni, akkor ugye mondom, igen, ezt értem, de hogy ugye itt is említettük már, ugye elég sok minden változott addig a csontstruktúrában, stb. És megkérdeztem, hogy hány kiló tetszett lenni akkor, és most hány kiló tetszik lenni. De finomabban nyilván ennél, de hogy azért a dolgok nem ilyen egyszerűek. Tehát ugye abból, amink van, abból kell dolgoznunk. Tehát az irányok nyilván lehetnek érdekesek, de azt nem lehet függetleníteni valakitől, hogy valaki 48 kiló volt akkor, most pedig éppen az a hölgy volt 80. Tehát, hogy azt nem lehet kivenni a képletből, mert annak ott hatása van az arcon.
1: Jó, hát akkor azért valamelyest mégiscsak a realitás talaján kell maradni.
0: Igen, az biztos.
1: Jövünk vissza dr. Vasilko Mihállyal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Megmondta kormányának első 50 napos mérlegét Magyar Péter. Sebességmérőket tettek ki a Tisza-tóra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a hőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti. Közösségi oldalán Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Nemzetközi egyetemi színházi találkozót tartanak mától 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a Sánkhályi, az Isztambuli és a Bukaresti Egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és az SZFE képviselői vesznek részt. A hallgatók workshopok, tréningek és alkotó folyamatok mentén ismerik meg egymás színházi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. Egy közös előadást is létrehoznak, melyet a tábor végén mutatnak be a közönségnek. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízi sportot űzők védelme. Idén több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezést. A 8 kilométeres távon sárkányhajók, kajakok, szapok és gumicsónakok szelték át a tavat a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalon. A mezőnyben hagyományosan számos olimpiai bajnok is ott volt, például a Szabó Szilvia, Kovács Katalin kajakos páros, Szász Emese párbajt tűrvívó vagy Mertz Tamás vízilabdázó. A nagy hőségben a szervezők kiemelten figyeltek a hűsítőkre és az árnyékolásra is. Országszerte süt a nap, csak délután lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arc-állcsont sebész. Ugye azzal, hogy öregszünk, úgy nagyjából tisztában vagyunk. Ez még akkor is így van, ha meglepődünk azon, amit a tükörben látunk. De vannak olyan események, olyan élethelyzetek, körülmények, amelyek váratlanul érnek minket. Hát ilyen lehet például egy baleset, melynek következtében akár megsérülhet az arcunk, vagy hát mondjuk egy tumor.
2: Igen, hát sajnos ezek valódi tényállások, tehát sajnos ilyen van. Érdekes, hogy ezekben is van változás. Ugye, mint a régebben, 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt az autóbalesetek voltak, akik sokat agysérülés kapcsán ugye megjelentek, aztán olyan jól fejlettek lettek a biztonságok, a légzsákok, meg a biztonsági használata, hogy ez visszaszorult, aztán kerékpárbalesetek, és most nagyon sok rollerbaleset van, elektromos rollerbaleset van, ahol tényleg elég csúnyán megsérülnek az arcok. Ugye itt az a fontos, hogy nem csak a lágyrész struktúrák sérülnek, de ugye látjuk, hogy vérzik valami, ugye megijedünk, hogy jaj, vérzik, de nem igazán ez csak a lényeges, hanem úgy alatta csontok is sérülnek. Ezek nem csak azt jelentik, hogy mondjuk eltörik, hanem is mozdul. És ugye ezeknek a helyreállítása az sokszor nem csak az esztétikai szempontból fontos, hanem funkcionális, mert mondjuk egy alsó állcsontnak a törése, az befolyásolja a fogak állását, ugye nem tudjuk összecsukni, nem tudjuk úgy nyitni, tehát ezeknek funkcionális kérdése is van, vagy a szemüreg alapjának a töréseinél is, ugye a szemnek az állása, pozíciója, a szemnek a mozgását, és aztán a látást is befolyásolja. Tehát ugye ezek olyan kérdések. A kérdés, hogy ezeket hogy tudjuk jól megcsinálni. Ezekre kifejlesztettek olyan technikákat, hogy már maga a sebészi beavatkozás során olyan rejtett helyeken igyekszünk vinni a feltárást, hogy utána a hegek nem adjanak semmilyen tartós nyomot. És ez egy nehéz dolog, mert néha egészen pici helyekről agútba mélyen kell operálni, a csontokat visszailleszteni, és aztán ott rögzíteni. De hát ugye ez a szakmának a szépsége is egyben, hogy hát ugye még egy ami alkaltörésnél kevésbé kell odafigyelni, hogy az a heg hogy fut, vagy nem tudom, egy lábszártörésnél, ott inkább a magára a funkcionalitásra figyelnek. Itt nekünk nem elég a funkcionalitás, nálunk az is fontos, mint az arc egy nem eltakarható és nagyon fontos terület, hogy azok a hegek hol futnak, hogy látszanak, nem látszanak, hogy néz ki a páciens. És ugye hát a másik, amit itt említettél, ugye a tumorok kérdése, hát ott ugye vannak a arcon bőrön megjelenő tumorok, amiben hát sajnos ugye elég sok van, és talán azt lehet mondani, hogy nő is a számuk, mert hogy ugye a UV-sugárzás, meg a nem elég tudatos napfényvédelemnek a kettőse ezt sajnos fokozza, de hát nem csak ott, hanem a mélyebb struktúrákban is ki tudnak alakulni tumorok, tehát a szájüregben, nyakon, sőt a csontokban is. Ezeknek az észrevétele mindig egy picit nehezebb, de sajnos azt lehet mondani, vagy nem, azt kell mondanunk, hogy Magyarországban ezekben világszinten is elég komoly előkelő, rossz értelemben előkelő szereppel jár, mert hogy nagyon sok nálunk a lakosság arányos ilyen páciens, és ennek következtében ez egy kihívás az ő ellátásuk, hisz nyelvben előforduló daganatnál nem elég, vagy az arcon előforduló a bőrt és a csontozatot is magába foglaló daganatnál, hogy egyszerűen csak kivesszük, hanem azt úgy is helyre kell állítani, hogy ne csak funkcionálisan legyen jó, hanem esztétikailag is megfeleljen. És ugye hát ott nem olyan könnyű szöveteket ide-oda rakni, sokszor más helyről, a test egyéb tájaikról kell oda vinnünk szöveteket, és ezek hát egyrészt hosszú, bonyolult műtétek, másrészt pedig hát egy komoly összetett munkát és csapatmunkát igényelnek, amik hát egy pár intézetben azért az országban természetesen, hál' Istennek megtalálhatóak ezek a csapatok, de azért ez egy komoly kihívást jelent a sebészek számára.
1: Amikor azt mondod, hogy más testrészből kell adott esetben pótolni, akkor úgy körülbelül mire gondolsz?
2: Hát ugye attól függ, milyen struktúrát szeretnénk pótolni. Tehát van olyan például, hogy csontot kell pótolni. Akkor az a célszerű, hogyha egy nagyobb darab hiányzik, hogy egy olyan csontot veszünk, aminek van saját ere, azt oda tesszük, és akkor az eret bekötjük a nyaki erekbe, tehát élni fog. Most ennek vannak részei, lábszárcsontnak van egy része, amit így, vagy egy nagyobb része, amit így el lehet távolítani, vagy a csípőnek egy része, vannak ritkábban használt egyéb csontok is. De ezek azért jók, mert hogy ezek igazán nem hiányoznak utána ott, tehát nem befolyásolják a funkciót, viszont nagyon jó funkcionális és esztétikai eredményt is tudnak adni a páciensnél. Nyilván ez kell azért sok minden, hogy az erek olyan állapotban legyenek, a páciens általános állapota úgy legyen, meg stb. De ezeket 3D tervezni lehet, sőt kell is ma már, meg úgy szoktuk csinálni, tehát ez egy megelőző, nagyobb előkészítő munkákat is igénylő rész, de rendelkezésre áll, és hogy ezek jók, hogy TB alapon is elérhető beavatkozások. Ami a fontos, az az, hogy észleljük időben ezeknek az elváltozását. Ugye a balesetek azért viszonylag egyértelműen láthatók, bár ott is látunk olyanokat, hogy valakik egy-két héttel utána jönnek meg, ezt sosem nagyon lehet érteni, hogy ez hogy fordulhat elő, de hát a tumoroknál előfordulhat, hogy a páciens nem jelentkezik időben, nem veszi észre, és ezeknek a korai észlelése ugye nem mindegy, hogy mekkora az egész rekonstrukciós lehetőségek tárházában, ugye minél kisebb, annál könnyebb a rekonstrukció, beszűkíti a lehetőségeinket, hogyha nagyon nagy elváltozással jelentkezik egy páciens először.
1: De az viszont pozitív, hogy azért nagyon sok mindent meg tudtok oldani. Tehát azért a tudomány is fejlődik.
2: Hát, igyekszünk. Az orvoslás ilyesmi, hogy igyekszik, és azt hiszük, igen, hogy most már tényleg nagyon jó lehetőségek vannak. Nagyon fontos, hogy a páciensnek a kooperációja is ebben. Ugye ez nem lehet kihagyni, hogy ez nem egy tárgy, hanem ez egy közös munka a páciensre együtt. Ugye sokat beszéltünk itt az esztétika kapcsán is, hogy ugye ki hogyan áll hozzá, itt is van egy együttműködés. Ez egy fontos része ennek, de a lehetőségek, a társadalombiztosító, illetve egyes kórházak itt a Budapesten is, illetve más nagyvárosokban is ezt a lehetőséget megadják.
1: Köszönöm szépen. Dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arcállcsont sebész, egyetemi docens. Ugye mi most jellemzően nőkről beszélgettünk, pedig hát azért ott vannak még a férfiak is, és nem tudom, hogy mennyiben jelentenek másféle kihívást egy plasztikai sebész számára.
2: Igen, a férfiak kérdése más. Ugye a nők, de lehet ezt a szót mondani, hogy alapvetően fontosabb nekik a kinézet, az, hogy hogyan, talán érzékenyebbek is erre, jobban is odafigyelnek erre a legtöbb esetben, persze nem lehet így általánosítani, de hogy ez egy általánosítás, de azért ez azt gondolom, hogy így általánosságban megállja a helyét. De ez nem jelenti azt, hogy a férfiak ne lennének ilyen igényeik, hogy az arcesztétikában megjelenjenek. Ez egész a preventív beavatkozásoktól, egészen a sebészi beavatkozásig ez így van. És nyugaton ez egy szinte természetes hozadéka, egyfajta a lehetőségekkel és az igénnyel rendelkező páciensek ellátásának, és ez egy picit más kihívásokat jelent, de ilyen gyakorlati szempontok miatt, nem tudom, a férfiak például szakállassak.
1: Na most, hogy mondod, tényleg, igen.
2: Igen, mert legalábbis nőszőr az arcukon, ha nem vágják le. És hogy ezt a, amikor mondjuk bőrt viszünk jobbra-balra, ide-oda, akkor azokat a területeket is meg tudjuk mozdítani, ahol ugye szőrtűszők nőnek. Na most, hogyha sok műtétnél ugye rejtetten igyekszünk elvinni a hegeket, itt tudom én, egy arcplasztik, egy facelift során egész a fülben belül megy egy meccésvonal és egy hegvonal, ami ugye rejtett, de ha egy férfiaknál így ugyanígy csináljuk, akkor egyszerűen fogjuk, és ezt a szőrökkel teli lévő részt rátesszük a fülük első részére, ami elég fura lesz, hogy ott borotválkozniuk kell. Tehát, hogy egyszerűen kell bizonyos másképpen gondolkodni. Van ez, amit a fül előtt van, barkónak szokták mondani, ugye az is egy férfias jellemvonás, annak is érdemes ott maradnia. Tehát, hogy vannak részek, amikben más egy férfi, mint egy nő, de alapvetően egyébként ugyanazok az anatómiai változások jellemzőek a férfiakra is, mint a nőkre, ugyanúgy az öregedésnek a mechanizmusaiban alapvetően hasonlóan történnek. Az, hogy mikor jelenik meg valakiben a változás igénye, vagy inkább azt mondom, hogy a konzerválásnak az igénye, az arckonzerválásnak az igénye, talán inkább ez a jobb megfogalmazás, az ugye nagyon egyéni, meg divatszerű is. Tehát ma még azt gondolom, hogy még a nők terén is megjelenik az, hogy ez egy hiúság, ezzel foglalkozni, ez egy kivagyiság, hát a férfiak terén meg aztán abszolút. De én azt gondolom, hogy mégiscsak van ennek tere. Nekem is vannak férfi pácienseim, és ezeket nagyon szépen és esztétikusan meg lehet csinálni, és kihatással van az életminőségre, az ember általános érzetére, hogy hogyan érzi magát, ugye ez kihat utána a sikerességére is. Én azt gondolom, hogy ennek van tere, csak ugyanúgy, ahogy a korábbi beszélgetésünk során mondtam, a természetesség és az önazonosság egy nagyon fontos alapvetés, amire érdemes odafigyelni.
1: A férfiak arc szerkezete, vagy csont szerkezete, nem is tudom, azért egy kicsit más, mint a nőké, nem?
2: Ez igaz. Aha. De nem is akarjuk. Persze vannak olyanok, amikor akarjuk feminizálni, tehát nőiesíteni, de ugye az egy speciális csoport, akinek ez az igénye, de alapvetően nem akarjuk a férfiakat mássá tenni, hanem abból, ami van, abból én kiindulva egy önazonos férfias arcot adni, ami hát jellemző arra a páciensre, aki odajött.
1: Aha. Mennyire kell neked pszichológusnak lenni? Tehát mondjuk egy férfinél, aki egy kicsit húzódozva úgy akarja, és a dolgot nem is akarja, szégyeli is, nem is, talán még jobban, mint a nők. Tehát hogy hogyan tudsz te ehhez viszonyulni?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye erről vagy hosszan beszélünk, vagy nagyon, nagyon nehéz. Ugye azt gondolom, hogy pszichológusnak lenni, ugye én nem vagyok pszichológus, úgyhogy nem tudok, de azt, hogy foglalkozni az embereknek a hozzáállásával, az érzelmi viszonyával, hiányaival ez az egészhez. Ez nem csak a férfiak, hanem a nőknél is nagyon fontos. A férfiak valamivel gyakorlatiassabbak. Ugye ők, akik már eljönnek hozzám, azok már általában ezeket a dolgokat megvívták magukkal, nagyon utána néztek ennek az egésznek, tehát sokszor gyakorlatiassabbak. A nőknél többször vannak lelki vívódások ezzel kapcsolatban, de ez nagyon egyénfüggő. Én azt szeretem, hogyha minél több információ van, ezért is örülök, hogy itt tudok lenni, mert ez is egy ismeretterjesztő lehetőség, hogy minél több információ jut el ahhoz, aki ebbe gondolkodik, és utána ezt helyre tudja tenni. Nincsenek irreális elvárásai azzal kapcsolatban, amit tud adni a sebészet, és a realitás terén marad annak tekintetében is, hogy ez mivel jár, tehát hogy mik azok a esetleges kellemetlenségek, ami ezzel jár, és hogy mi mit ér meg, stb. Mert ezzel lehet igazán döntési helyzetre eljutni.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arcálcsontsebész, egyetemi docens. Hogyan tud valaki felkészülni az arcplasztikai műtétek utáni időszakra? Ugye most szándékosan nem a műtétet mondtam, hiszen az az orvos területe, akkor ő dolgozik, de mit tehetünk mi önmagunkért azért, hogy majd a műtét utáni időszak viszonylag harmonikusan teljen?
2: Igen, ez egy általános kérdés, ugye, akikkel ezt foglalkoztat, ugye ez az egyik rémisztő képük, hogy új, mi lesz velem akkor. Szoktam olyat csinálni, most már tényleg elég számos videót összeszedtem, pácienseknek, akiknek a utó élete 6. napon, 12. napon, 2 hetesen, 4 hetesen, ők elmondják, hogy ők mit élnek meg. Mert ugye én mondom, az kevésbé átítő vagy hiteles a pácienseknek, és akkor ezt, akik érdeklődnek, azoknak megmutatom, hogy ők hozzájárultak ehhez, hogy ezeket így megmutassuk. És az az általános beszámoló, hogy ezeknek a facelift vagy arcplasztikai beavatkozásoknak jellemzően nem fáj, vagy legalábbis az első 1-2 nap szednek fájdalomcsapítót maximum, van, aki csak az első nap, általában az a jellemző, hogy jellemzően nem fáj. Ugye ez egy egész meglepő dolog, hát én ugye hozzászoktam, mert hogy ezt látom már hosszú ideje, de általában ezt szokott az egyik lenni, hogy úristen, az biztos nagyon fáj, de nem fáj igazán, amit éreznek az általában a feszítés. Ugye a második, harmadik napon lesz az ödéma, a posztoperatív ödéma a legnagyobb, ugye attól egy picit megduzzadnak területek, megjelennek a véraláfutások, amik az arcon jellemzőek, ugye ezek a pici bevérzések, kisebb-nagyobb bevérzések, ez is eléggé egyénfüggő. Ezek jellemzők, és ezeket általában a páciensekkel előre végig beszéljük, és ezért ezek nem szoktak nagyon megterhelők lennek. Szoktunk egy ilyen kompressziós kötést, egy ilyen fejkendőszerűt a páciensnek javasolni, sőt inkább előírni a műtét utáni időszaknak 2 hetére legalább. Ezeket általában ő nagyon jól viselik, sőt néhány azt mondják, hogy még kellemes is. Tehát nem szokott annyira drámai lenni, de ugye nem mindegy, hogy miről beszélünk. Ugye említettem azt a részt, hogy szeretünk az arc egészében és a harmóniájába gondolkodni, ezért sokszor kötjük össze mondjuk a faceliftet egy nyaknak a felújításával is, mondjuk egy tokaplasztikával, egy arcközépemeléssel, egy felső személy plasztikával, esetleg egy szemöldök emeléssel, stb. És ugye ezeknek is picit más a gyógyulási ideje, más az egésznek a dinamikája, van, amelyik jobban gyorsabban gyógyul, van, amelyik ugyan gyorsan meggyógyul, de például a szem alatti rész, a arcközépemelés után a ottani ödémáknak a viszony egy picit lassabban megy vissza. Tehát az egyéni különbségek mellett ezeknek a területeknek is van különbsége. De azokkal, akikkel ebbe a közösen belevágjuk a fejszínket a feladatba, azokkal ezeket végigbeszélgetjük, úgyhogy ezekkel nem szokott meglepetés lenni. De azért azt lehet mondani, hogy nagyjából egy 2 hét idő alatt szociábilissá szoktak válni a pácienseink, tehát akkor kiszedjük a maratokat is, és le tud húzódni úgy döntően az ödémáknak, tehát az arc duzzanatnak, általában egy hét alatt a bevérzéseknek, meg az alatt a két az arc duzzan,

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a hammámi vezette, aki gyakorlatilag

0: vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A harmadfokú hőségriasztás és a vöröskód továbbra is érvényben van. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Füstölt egy teherszállító gép a Ferihegyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondta, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat, azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas sínhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be, jellemzően 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Landolás után füstölni kezdett egy teherszállító repülőgép fékje a Ferihegyi repülőtéren kora reggel. A Boeing 767-es bal fő futóművének fékje hibásodott meg, a reptéri tűzoltók megszüntették a füstöt, személyi sérülés nem történt, a gépet átvizsgálták. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A balesetek Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Budapesten készült az év fagylajtja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázina nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a balatongyöröki Promenát cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített, idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek, éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe. 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az Élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást. A fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és 2 generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Sem folytatódik a Kapricsó.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész,

0: Folytatjuk a kapriccsót. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész. Tanár úr, mit gondol arról, hogy megoszlanak itt a vélemények a vendégeink körében, miszerint a versenyzők, zenészek, ők mennyire uniformizálódtak a versenyek során? Tehát mennyire van egy ilyen uniformizált hangzáskép az egyes darabokkal kapcsolatban, és mennyire lehet egyéniséget megmutatni az uniformizáltságon belül?
1: Hát ez jó kérdés, mert az az igazság, hogy itt is úgy kezdődött, vagy úgy kezdődött ez a versenyre való jelentkezés, hogy be kellett adniuk egy videót, egy etüdöt, plusz egy darabot. Az etüd az ugye magáért beszél, azt le kell játszani a hangokat, és gyakorlatilag kész, abból meg lehet hallani, felvételen mondjuk nem nagyon, de azért körülbelül, hogy milyen a hangigény, meg mi a technikai képesség, stb. A darab az már egy másik kérdés. Általában én nekem az a véleményem, hogy egy versenyre kotta hőn kéne játszani. Tehát azt, hogy egy ritmust megváltoztatunk, azt nem tartom helyesnek. Tehát azt én úgy gondolom, hogy a verseny zsűri előtt ott vannak azért a kották általában. Úgyhogy ha egészen mást játszik a vers

0: benző, akkor az nem annyira jó. Én nekem azt gondolom, hogy azon lehet úgynevezett uniformizálni, hogy a ritmus képleteket, illetve a kottát kotta hülyen játsszák el. Aztán, hogy mit tesz hozzá, hogy ő hogy érzi, és mint érzi, az már az egyéniség. Tehát azt el lehet fogadni, hogy most egy bizonyos barokk darabot mondjuk romantikusabban játszik, vagy se. Ez már a zsűri tagokon is múlik, hogy kinek milyen az ízlése. Tehát így adódik össze. De én azt szoktam mondani a növendékeknek is, hogy azért versenyre illő kotta hülyen játszani.
1: Említette tanár úr a debreceni Kodály versenyt, illetve beszélgetünk arról, hogy milyen szempontok merülhetnek fel a zsűrizés kapcsán. A versenyre, hogyha jól tudom, akkor idén júliusban kerül majd sor.
0: Igen.
1: Mennyi jelentkezőt várnak, vagy hol tart most a versenynek a szervezése?
0: Most már a végére jártunk a jelentkezésnek. Februárban kellett zsűriznünk. 110 jelentkező volt, meghallgattuk tehát az összjelentkező létszám az 110 volt.
1: Azért az nem kevés.
0: Az nem kevés, de hát mivel három hangszerről van szó, gyakorlatilag az volt a koncepció, hogy körülbelül 20-20 versenyzőt engedjünk tovább a felvételek alapján. Na most azt hiszem, hogy 54 trombitás jelentkezett, 34 kürtös és 24 harsonás. És ebből gyakorlatilag azt hiszem a harsonából 15 ember került be a versenybe, trombitából azt hiszem 22, és ha jól emlékszem, a kürtből azt hiszem 19 vagy 20. Úgyhogy a nemzetközi zsűri úgy hallgattuk meg, hogy természetesen ki lett küldve a felvétel a kollégáknak is, és akkor így jött ki azt hiszem most így ez a végső létszám. Valószínű, hogy azért lesz lemorzsolódás is ebben a dologban, minden versenyen van egyébként, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz, és hogy milyen lesz. Azt mondják a trombitások, körtösök, hogy a nívó az nagyon jó. A harsonában egy kicsit szelidebben fogalmaznék, mert vannak problémák, szóval olyan kimagaslót Isten igazából nem nagyon hallottam, de az nem jelent semmit, mert ez egy kötelező darab volt, amit kiírtunk, azért ezen a felvételen van, aki egy ilyen kis szobába, tehát akusztikailag nem lehet annyira ezt jó hallani, mint hogyha élőbe meghalljuk a versenyzőket.
1: Tanár úr szerint mitől jó egy koncert, vagy mitől jó egy előadás?
0: Hát sok összetevője van, kiváló zenészek, ugye azért a felkészültség az jó, hát a jó zenekarok, hát a rádiózenekart én még mindig nagyon jó zenekarnak tartom, egy kicsit méltatlanul került, egy kicsit homályba, de szerintem ugyanolyan jó, mint a mikorunkban, és jó a műsorválasztás. Nem utolsó sorban azért a karmester függő is egy koncert, mert azért egy jó karmester azért az sokat tud hozzárakni a zenei megformálásba, tempókba, a zenei megformálásba, az elképzelése, hogy micsoda. Szóval én úgy gondolom, hogy azért az nem elég, hogyha valaki csak taktíroz. A zene az egy kicsit másról szól, és én úgy veszem észre, hogy sok. Tehát a lényeg a karmesterségben benne van a szóba, hogy karmester. Tehát a mestere a karjának, hogy az olyan legyen, hogy kifejező legyen. Ugye ezt a legszemléletesebben, ha valaki nézi a Karajánt, akkor ugye becsukott szemmel dirigált általában is csak a kezével fejezte ki a zenét, amit ő érez, és amit hozzá tud rakni. Hát nyilván, hogy sajnos ő vele nem játszottam, de látva a kezét, gondolom, hogy öröm lehetett vele játszani.
1: És felvételek közül, videófelvételek közül?
0: Nem nagyon, a videófelvételeket nem nagyon szoktam. Hát néha megy itt a televízióban ez a klasszik csatorna, vagy
1: már... Mezzo.
0: De azt nem, én inkább az igazság, hogy élőben szeretek még mindig, főleg ugye a Gyönyörű Zeneakadémián beülhetek még a tanári páholyba, úgyhogy onnan szoktam. Élőben azért egészen más mindenféle zene, mint akármilyen felvételen.
1: Én nagyon szépen köszönöm a tanár úrnak, hogy itt volt, és köszönöm ezeket a szép záró gondolatait is, és kívánok önnek nagyon sok szép koncertélményt még, illetve egy sikeres zsűrizést a debreceni Kodály versenyen.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, hogy itt volt.
2: Ez volt már a Capriccio.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész, Zeneakadémia professzor emeritusza, az MMA rendes tagja.
2: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, javasolta az egészségügyi miniszter. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén, a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe. A balesetet a fedélzeten utazók közül senki nem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Szombaton Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, még Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Heves vihar söpört végig Belgiumban, egy ember meghalt, miután autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki, és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz, emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnaptól hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig zárják az alsó rakpartot. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörcsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton át közlekedik, az 56-a a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távfővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóhelyét is. Ma délután 5 óráig egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Csepelen a Westmanfried úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Cine Music legújabb adásában. Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kíván a mai közel 120 perces filmzenei kalandozáshoz a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető Hávarka Marian. Ezzel a vészjósló muzsikával indítottuk útjára mai műsorunkat, amelynek első órájában a kétszeres Oscar jelölt komponista Marco Beltrami két munkája kerül a fókuszba. Elsőként a 2009-ben bemutatott Képlet, amelyben Nicolas Cage próbálja megmenteni a világot, majd Tommy Lee Jones a Kelletlen utitás című neo-westernjének zenei világát idézzük fel. A sorozatok blokkjában ma egy második világháborús történet mutatkozik be, amiben egy a produkcióban felállított elmélet is bebizonyosodik, miszerint minden fény közül az a legfontosabb, amely láthatatlan. Ezt a témát járjuk körbe a tavaly novemberben a Netflixen felbukkanó Láthatatlan fény című széria segítségével. És végül adásunkat egy igazi klasszikussal zárjuk, az 1957-ben bemutatott Hídakváj folyón című filmmel, mely filmtörténeti produkciót a filmzene.net portál munkatársai porolták le, és hozták el csakis önöknek itt a Cine Musicban. Most azonban jöjjön még az első filmünk, a Képlet. Alex Proyas rendező 2009-es filmjében egy iskolai avató ünnepségen időkapszulába helyezik a gyerekek jövőről készült rajzait, köztük egy véletlenszerűnek tűnő számsort tartalmazó írást is. 50 évvel később ezek a számok Caleb Kosslerhöz kerülnek, aki megmutatja azt híres asztrofizikus édesapjának. John Kossler, a filmben Nicolas Cage megdöbbenve fedezi fel, hogy a számok dátumokat jelentenek, amelyek az elmúlt 50 év világot sújtó katasztrófáinak időpontjait jelzik. A számsort összeállító, azóta már felnőtt nő és kislánya segítségével John Kossler versenyt fut az idővel, hogy megakadályozza a végső katasztrófát, az apokalipszist, ami úgy tűnik előre elrendeltetett. Bár a Képletet a kritikusok nem annyira szerették, bevételek szempontjából azonban nem produkált rossz adatokat. Az emberek kedvelik Nicolas Cage-et, és a rendező is ügyesen vezeti be a történetben a nagy kirakós elemeit. Semmit sem siet el, fokozatosan tartja fenn a feszültséget, miközben hősével együtt egyre többet tudunk meg a számokról, a végzetes balesetekről és azokról a titokzatos lényekről, akik az eseményeket generálják. No és persze a lények szándékairól. Mert azért a film legfontosabb kérdése, hogy jó vagy rossz indulatúak-e azok, akik ezt az egészet elindították.

A képlet zeneszerzője Marco Beltrami, a leginkább a horror, thriller és akciófilmek zenéiről híres komponista, emellett számos független filmzenéjét is szerezte, mint például az Oltári fiúk vagy a Tommy Lee Jones által rendezett Kelletlen utitás című film, amelynek zenei anyagát a következő fél órában mutatjuk be. A David and Lisa című romantikus dráma zenéjéért Emmy-díjra jelölték. 2007-ben írta a Die Hard sorozat negyedik darabja, a Die Hard 4.0 Legdrágább az életed című akciófilm zenéjét, amihez a korábbi részek a Michael Kamen által jegyzett filmzene eredeti témáit használta fel. Szintén 2007-ben Oscar-díjra jelölték James Mangold Börtönvonat Jumába című filmjének zenéjéért, majd a 2010-es esztendő ismét akadémiai jelölést hozott neki, mivel szerzőtársával Buck Sanders-szel a Bombák földjén című háborús filmért nevezték a rangos díjra. 2011-ben elnyerte a Satellite Awardot az év legjobb filmzenéje kategóriában a Soul Surfer című film aláfestéséért. Marco Beltrami az elmúlt években sem tétlenkedett. Nevéhez olyan produkciók zenéje köthető, mint például a Hang nélkül második része, a Venom 2 vérontó, a Csendesé vagy a Renfield című horror. Most azonban itt a Cine Musicban hallgassunk meg további részleteket a Képlet című film aláfestéséből.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnaptól hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig zárják az alsó rakpartot. A 11. kerületben a Villenyi úton a Budörcsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton át közlekedik, az 56-a a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távfővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóhelyét is. Ma délután 5 óráig egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot, amelyben most egy 2014-ben bemutatott Western filmmel, a Kelletlen utitással ismerkedhetnek meg. A filmet Tommy Lee Jones rendezte, és ő volt az egyik főszereplő is, valamint a forgatókönyv írásba is beszállt. További szerepekben a Millió dolláros bébi és a Fiúk nem sírnak című filmekben nyújtott alakításáért Oscar-díjat nyert, Hilary Swank-et, valamint Sonja Richtert és John Lithgow-t láthatjuk. A Szökevény című film kitartó zsarujának megformálásáért Oscar-díjat nyert Tommy Lee Jones legjobb szerepei között tartják számon, a Színbányász lánya, a Kék ég, az Ég és Föld, a Man in Black, az Ila völgyében, a Nem vénnek való vidék és filmünk a Kelletlen utitásban nyújtott alakításait. Tommy Lee Jones arcát, mint a kifejezetten westernre tervezték volna, különösen amióta idősebb lett és a műfa is fekszik neki, így két vadnyugati eposzt is rendezett. A Melquiades Estrada három temetését 2005-ben és 9 évre rá a Hilary Swank főszereplésével készült Különös mesét, amiben ő a másik főhős. A Kelletlen utitás egy neo-western történet, ami az 1800-as években játszódik Nebraska-ban. George Briggs-t, a semmire kellő csavargót, Mary B. Cady, a jóindulatú, független nő menti meg a biztos haláltól. Hogy törlesszen, George beleegyezik abba, hogy biztonságban elkíséri Mary-t és még 3 nőt, akik egyszerűen nem bírják tovább a határvidék kihívásait. A szokatlan páros hamarosan rádöbben, hogy az előttük álló út keményebb lesz, mint gondolták volna, ugyanis a nebraszkai pusztaságon nem csupán az elemekkel kell megbirkózniuk, de a könyörtelen támadókkal is. Úgy tűnik, mintha a filmben a női lélek rejtelmeit boncolgatnák, de ez ne tévesszen meg senkit, hiszen a fő motívum valójában az utazás a vadbanditák és indiánok lakta területen át, és persze az öreg alkoholista kísérő újbóli emberré válása. Mint tudjuk, minden western kötelező eleme a pisztolypárbaj, azonban itt egy hihetetlenül izgalmas késpárbajt láthatunk.

Az imént hallott kis zenei részletből is kiderül, hogy nem szokványos westernes muzsikával van dolgunk, amikor belehallgatunk Mákó Beltrámi aláfestésébe. Az előző fél óra információihoz még hozzátennénk, hogy Mákó Beltrámi a Brown Egyetemen végzett, majd a Yale School of Music-on diplomázott. A USC-n tanult, ahol a legendás filmzeneszerző Jerry Goldsmith tanította. 2004-ben a Nemzetközi Filmzenei Kritikusok Szövetsége az év filmzeneszerzőjének jelölte. Korai mentorai Jerry Goldsmith és Robert O. Ragland filmzeneszerzők voltak. A filmzene írással kapcsolatban nyilatkozta egyszer, hogy bár mindig lesznek új irányzatok, amelyek a filmzenéket uralják, én inkább a saját zenei nyelvemen beszélek. A filmben megvan a lehetőség, hogy felfedezzem a saját ötleteimet, amit nagyon vonzónak találok. Olvashatjuk a filmzene.net oldalon. Ezt az egyediséget érezhetjük a Kelletlen utitás című film aláfestésében is, amelyben a kétszeres Oscar jelölt művész nem a mindenki által ismert zenei megoldásokhoz nyúlt, hanem a saját elképzeléseit valósította meg némi country-s ízzel. Hallgassunk meg most további zenei részleteket a különleges alkotásból, amelyhez Mákó Beltrámi írt zenei kíséretet. 6 óra után pedig a sorozatok blokkjával folytatjuk a Cine Musicot.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. Heves vihar söpört végig Belgiumon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátást szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a magyar elektromos rendszer irányítója a Mávér ZRT ma 6400, holnap pedig 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén, a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe, a balesetet a fedélzeten utazók közül senki nem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Szombaton Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, míg Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Heves vihar söpört végig Belgiumban, egy ember meghalt, miután autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki, és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz, emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, záporzivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé az Egér útnál a külső sávban. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti Frigyes út megállóját. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnaptól hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig zárják a rakpartot. Szép csilla BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: A hírek után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music, amelyben ma egy második világháborús történet mutatkozik be, amelyben egy a produkcióban felállított elmélet is bebizonyosodik, mely szerint minden fény közül az a legfontosabb, amely láthatatlan.

Az imént hallott csodálatos dallam a tavaly a Netflixen debütáló A láthatatlan fény című minisorozatból csendült fel. A produkció tulajdonképpen tündérmese. Szerelmi történet és kaland egyvelege, amelynek középpontjában egy felbecsülhetetlen értékű gyémánt áll, amit egy fiatal vak lány és édesapja próbál a németek által megszállt Franciaországból kijuttatni. A sorozat Anthony Doerr, amerikai író, 2014-ben megjelent, azonos című, Pulitzer-díjat nyert regényét veszi alapul, amely nem mellesleg a széria atyának, Sean Levy rendezőnek kedvenc könyve is volt. Így nem csoda, hogy Levinek régóta dédelgetett álma volt a regény megfilmesítése, így már a könyv megjelenésének évében elkezdett utána járni a megfilmesítési jogoknak. Azonban nem sokára kiderült, hogy már forog egy a regény alapján készülő nagyszabású filmadaptáció. De szerencsére ez a produkció anyagi problémák miatt nem valósulhatott meg, így átvehette a stafétát, és 2019-ben végül a megfilmesítési jogokat is megkaparintotta. Az Oscar-díjra jelölt rendező neve nem lehet ismeretlen a sorozatkedvelők körében, hiszen olyan produkciókat köszönhetünk neki, mint a nagy sikerű Stranger Things, vagy az Árnyék és csont. A négy részes Láthatatlan fény sorozatban is, akárcsak a korábbi produkcióiban, saját gondolatvilágát és mondani valóját kívánta a képernyőre átültetni, így gondozásában most is egy meglehetősen sajátos széria készült.

A négy részes háborús minisorozat, a láthatatlan fény külön érdekessége, hogy egy részét teljes egészében Budapesten forgatták, így a szemfülesebb nézőknek néhány képkocka erejéig feltűnhet a keleti pályaudvar, illetve Kelenföld is. A magyar stáb munkája most is kifogástalan lett, mind a ruhák, mind a színek gyönyörűek, így ha történetben nem is, de a látványban akad csemegézni való. A főszereplő vaklányt Anna Mia Loberti alakítja, aki első forgatása ellenére kifejezetten rutinosan mozgott a kamera előtt, melyhez némileg hozzátesz az is, hogy a debütáló színésznő valójában is látássérült. Azonban az alkotók ismertebb, nézőcsalogató neveket is felkértek egy-egy szerepre, így a lány édesapját a főleg Hulk karakterének alakításával ismerté vált Golden Globe és Emmy díjas Mark Ruffalo alakította, nagybátyját pedig a Hazánkban Dr. House-ként elhíresült Hugh Laurie formálta meg. Habár a sorozat premierjét óriási várakozás előzte meg, mégis a Netflix csatornán kritikai szempontból az utóbbi idők egyik legrosszabbul fogadott bemutatója lett. Ennek egyik oka a széria rövidsége, illetve a benne érezhető, felfokozott, néhol erősen túlzó drámaiság. S bizony ezt a bukást még a sorozatban szereplő nevesebb színészek sem tudták megakadályozni.

A láthatatlan fény zeneszerzői székében a 9 alkalommal Oscar-díjra jelölt James Newton Howard foglalt helyet, akivel számos alkalommal találkozhattak már hallgatóink itt a Cine Musicban. A több mint 180 filmzenét jegyző komponista már a 80-as évek óta szolgáltatja a jobbnál jobb aláfestéseket. Legutóbbi munkája a novemberben mozikba került az Éhezők viadala franchise legújabb darabja, az Énekes madarak és kígyók balladája, illetve a Kaszkadőr. Most azonban a Láthatatlan fény című sorozathoz írt zenéiből következzen egy kis válogatás, amellyel mára búcsúzik a Cine Music sorozatblokja.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé az Egér útnál a külső sávban. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóját. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnaptól hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig zárják a rakpartot. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cine Music mai adását egy igazi klasszikussal zárjuk, az 1957-ben bemutatott Híd a Kwai folyónnal. A Dr. Zsivágót is jegyző David Lean 7 Oscar-díjjal jutalmazott alkotása a mai napig megállja a helyét, az emberi kitartással, leleményességgel, a közösségi szellemmel kapcsolatos mondani valója örökérvényűvé tette. Ráadásul zenei szempontból sem mellékes, hiszen címének említésekor mindenkinek eszébe jut legemblematikusabb elemeinek egyike, a Conobogy March. A brit hadnagy F.J. Ricketts 1914-es indulójának alkalmazásáról különféle történetek keringenek. A direktor szerint ő maga javasolta, míg más információk alapján a Grogant alakító Percy Herbert dobta be ezt az alkotóknak, egyes források pedig azt csugalják, hogy George Zegats statiszta kezdte el spontán fütyülni masírozáskor, hogy ütemet biztosítson a felvételekhez, miután látta Lean-t kiborulni azon, hogy a társaság többszöri próbálkozás ellenére sem menetelt rendezetten. Bármi legyen is az igazság, a végeredmény filmtörténelem lett. Ha valaki nem is látta a Híd a Kwai folyont, szinte biztos, hogy ismeri azon jelenetét, amikor a hadifoglyok szakadt ruhákban, lerongyolódott cipőkben megtörten, mégis fegyelmezetten, büszkén masíroznak be a japán fogolytáborba Nicholson ezredessel az élen. Lean mindenhol elismerően nyilatkozott a film zeneszerzőjéről, Malcolm Arnoldról, meglátása szerint a komponista kétséget kizáróan bizonyította bátorságát, rátermettségét, ösztönös alkotóképességét. Az említett fél azonban másképp látta a dolgokat. Ő pályafutásának egyik legnehezebb vállalkozásaként jellemezte a Híd a Kwai folyont, melyhez 10 nap alatt kellett félórányi muzsikát szállítania. A szokatlanul gyors munkatempó hátterében az állt, hogy Lean úgy kívánta időzíteni a premiért, hogy még nevezhessen az Oscar gálára. Azonban a végső határidő előtt egy hónappal még nem foglalkozott produkciójának ezen elemével. A direktor végül az 1952-es The Sound Barrier-nél vele dolgozó Arnoldhoz fordult segítségért, aki a rendkívül feszített ütem ellenére készséggel állt rendelkezésére, mivel nagyon tetszett neki, ahogy vászonra vitte Pierre Boulle azonos című regényét. A kötet a II. Világháborút és a burmai vasútvonal valós 1942-43 közötti fejlesztését alapként használva mesél el egy fiktív történetet, melytől a forgatókönyvet készítő Carl Foreman és Michael Wilson hol az erőteljesebb dramaturgiát, hol a produceri elvárásokat szem előtt tartva tért el. A 2,5 órás produkcióban sokszor húzza alá feszültséget környezeti zaj, mely számos esetben kiváló szolgálatot tesz. Ugyanakkor az aláfestés sem szégyenkezhet, mivel azon kevés alkalommal, amikor felszínre kerül, remekül helytáll, nem érződik rajta a gyors munkatempó. Az atmoszféra és a zene azonos szintű alkalmazása már a film elején megmutatkozik, hiszen először a madarak, tücskök és békák hangja tölti be a teret, majd érkezik a vonat, ami után az erős, határozott kezdése révén szinte berobban a nyitány. Következzen most egy kis ízelítő a Heat a Kwai folyón Malcolm Arnold jegyezte zenéjéből, amelyről bővebben az idén 20 éves filmzene.net oldalon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A zenei részletek előtt búcsúzunk, megköszöni figyelmüket a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető Hávarga Marian. További szép hétvégét kívánunk, és ha tehetik, hallgassanak bennünket jövő vasárnap is.

0: mindent részletesen megtalálnak. Önnek volt már itt előadása a Bencz úr kertben?
1: Igen, volt. Orosz Zoltán harmonika művésszel, aki nekem rendszeres kísérőm, nem is kísérőm, hanem művésztársam, akivel pont francia sanzonokat szoktunk csinálni, ilyen műsort. Vele és a kisebb zenekarával már kétszer is felléptünk ott.
0: Akkor most már erős lesz a terep. Ha már a francia és a sanzon szó is elhangzott, akkor maradjunk ennél, és június 30-ánál. Edith Piaf nevét szerintem mindenki ismeri, de Aznavournak a nevét vajon mennyire ismerik az emberek, és ön mikor találkozott először vele, és mi volt az, ami megfogta? Ki is ő?
1: Hát igen, ez érdekes ez a kérdés, és nagyon jó is. Ebben benne van már a generációs szakadék, hogy úgy mondjam. Ugye már abban a korban vagyok, amikor már el kell mesélni a nálam fiatalabbaknak azt, hogy ki volt Aznavour, mert mikor még én nagyon fiatal, meg gyerek voltam, akkor az ő neve itthon Magyarországon is ismerősen csengett. Akkor volt nagy világsztár a 60-as, 70-es években. Ő volt az Edith Piaf élete alatt, és utáni időszaknak a legnagyobb énekese, és nagyon fontos megemlíteni, hogy szerzője is. Ez egy nagyon érdekes sors, és nagyon érdekes, izgalmas ember. Örmény származású volt, 1924-ben született, és majdnem megérte a 100 éves korát, alig néhány évvel azelőtt halt meg, és képzelje, még előtte, tehát ő még életében nagyon idősen is színpadra állt, és én láttam videókat, tehát ez nem volt rossz, amit csinált a színpadon, tehát nem az a fajta fellépő volt, aki azt mondjuk, hogy hú, milyen jó volt régen, és azért jó, hogy még itt van, de...
0: Ez már nem ugyanaz.
1: igen, de ő nagyon-nagyon-nagyon jó ízléssel, és nagyon okosan csinálta ezt is, és mint mondottam és említettem, ő nem csak énekes volt, hanem szerző is. Rengeteg dalának ő írta a szövegét, hihetetlenül jól bánt a francia nyelvvel, költőként. Egyébként ő volt az, aki úgy fogalmazta meg a francia sanzont, és szerintem ezt azóta se sikerült überelni, hogy úgy mondjam, hogy a francia sanzon az az, ami félúton van a táncdal és a költészet között.
0: Ez gyönyörű. Ezt
1: tökéletesen eltalálta, ugye?
0: Igen.
1: Ezt, hogy mi is a sanzon. Akkor kezdett a háború utáni években, amikor elindult ez a újfajta pezsgés egész Európában, ugye a háború borzalmai után bejött az amerikai kultúra, bele együtt a latin-amerikai is, tehát új ritmusok, mambo, a bossanova, a jazz, később a rock and roll, és még rengeteg más dolog, ami nagyon jó hatással volt a sanzon műfajára, mely egyébként pont ebben az időszakban ért el a legnagyobb csúcsát. Tehát ez a 40-es, 50-es, 60-as évek volt az, amikor a francia sanzonból lett egy mai szóval élve brand.
0: Igen.
1: Ebben természetesen nagyon nagy és oroszlán része volt Edith Piafnak, aki önmagában megtestesíti a műfajt, de nem kevésbé ott van mellette Aznavour is, aki egyébként 7 évig a mindenese volt Piafnak. Tehát ő volt a sofőrje, a zeneszerzője, a házat rendben tartója, titkára, hangszerelője, és mindenféle más, picit piszkosabb dolgokat is elvégzett, például a Piaf szeretőit úgy kiátszogatta egymás ellen, tehát hogy kicsempészte az egyiket, miközben a másik már a folyosón várakozott. Egy ilyen nagyon jófajta cinkosság volt közöttük. Nagyon jó barátok voltak végig, amíg Piaf élt. Aznavour rettenetesen tisztelte őt. Az is jellemző a kapcsolatukra, hogy Aznavour magázta mindig, Piaf meg tegezte. Tehát így beszélgettek, hogy maga, meg te, maga, te, maga, te.
0: És ez ezen az esten is meg fog valósulni, hiszen én azt gondolom, hogy a dalok, amelyeket hallgatunk, a között azért lesznek átvezetések, és ilyen történetek, vagy esetleg valami dramaturgiai száll is összeköti majd a dalokat?
1: Így van, nagyon jó a kérdés, és köszönöm is. Természetesen mi is így gondoltuk, hogy így lenne a legjobb, hogy a dalok között egyfajta kisebb jelenetecskék, melyekben információk is elhangzanak, meg is jelennek. Pontosan ezek, hogy ki kicsoda, ugye, hogy örmény volt Aznavour, akkor milyen volt a kapcsolatuk Piaffal, hogy ez a 7 év, ez nagyon hosszú idő, hogy lett vége, és miután Aznavournak elindult a karrierje az

0: 70-es évek legvégén, és akkor volt Piafnak is, az utolsó éveiben volt a Zeniten, de akkor már egészségileg nagyon rossz állapotban volt, tehát hogy alakult később ez köztük. Meg ilyen személyesebb dolgok is. Egyébként Fráter Zoltán volt az, aki segített nekünk, és ezt dramaturgiailag összeszedte, kicsit megírta. Ilyen rövid kis jelenetecskék vannak a dalok között, és azt gondolom, hogy ez még hozzá tud adni azokhoz a sanzonokhoz, melyeket mindenki ismer, ugye például Piaftól a Milord, ugye Nem bánok semmit sem, vagy a Rózsaszínű élet című dal, amit ketten éneklünk ezúttal, és amit valószínűleg ketten csak otthon énekelhettek el valahol egy próba közbe. Tehát nincs róla felvétel, hogy ők ezt együtt énekelték volna, de biztos, hogy énekelték, mert pont akkor született. Szóval ez egy nagyon személyes vallomás, utazás és betekintés abba az életbe, abba a korba is. Ugye nem lehet elvonatkoztatni ettől a korszaktól, amikor megjelent a televízió Európában. És ők ott voltak a legelsők között, akik még olyan adásokban, amikor csak egyenes adás volt. Alig maradt fenn néhány nagyon homályos, meg kopott szalag, mert egyenesben adták, de hát rohamosan fejlődött persze aztán a technika, úgyhogy az 50-es évek végére már Franciaországban nagyon a médiák, helyesebben a televízió nagyon sok mindent közvetített és meg is őrzött. Ráadásul ők ketten, Piaf is és Aznavour is Amerikába is betörtek a műsorukkal, ami nagy szó, mert az amerikaiak a francia nyelvet, tehát egyáltalán milyen nem angolul van, arra nem igazán vevők, és nem nagyon engedik be. Ennek ellenére Piaf az letarolta Amerikát, ezt lehet így mondani. Aznavour pedig először ugye Piaffal érkezett, később pedig, miután megtanult angolul, már angol műsorral is, hadd mondjak egy dalcímet, amit valószínűleg azért nagyon sokan ismernek, még akkor is nem tudják, hogy ki az Aznavour, a She című dal.
1: Hát persze.
0: Hát az is Aznavour. Az is Aznavour. És azt angolul énekelte fel először, és angolul lett világsláger, most meg már egy standard.
1: Így van. Június 30-án tehát Aznavour és Piaf, a francia sanzon óriásai és zongorán kísér Wagner Puskás Péter, Aznavour alakját ezúttal tehát ön idézi meg, míg Piaf dalait Jordán Adél tolmácsolja a közönségnek. És ezután az önök szerepe itt véget ér, bár azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog lesz, de ha a Benczúrkerti esték programjait nézzük, akkor mi lenne az, amelyet esetleg ön kiemelne, vagy ajánlana a hallgatóknak?
0: Én mindenféleképpen azt ajánlom legelőször is, ahogy végignéztem itt a programot, hogy nézzék meg, mert olyan széles a műfaji választék, hogy tényleg mindenki találhat olyat, ami neki tetszik a legjobban, mert operától, daljátékon át, a jazzig, komédiáig, akkor ilyen gyertyafényes koncertekig, tehát tényleg annyiféle választék van, hogy nehéz lenne dönteni nekem is. Ami engem legjobban megfogott, az a debreceni színháznak ez a Donizetti operája, amit fognak csinálni, mert nagyon jónak tartom, hogy egy ilyen kertben ez a zene, egy ilyen barokk opera megszólaljon, mert valószínűleg, hogy amikor azok létrejöttek, ilyesmi helyszíneken is megszólaltathatták az akkori művészek, szerzők, énekesek. Ugyanezt mondhatom a Gülbaba daljátékról, ugye, ami rózsakert, ott vagyunk egy kertben. Igaz, hogy nem rózsakert, de kert, tehát hozzáad a mű hangulatához és a varázslatához, mert ez egy varázslatos helyszín, azt gondolom.
1: Így van. benczurkertiesték.hu, ezt az oldalt kell megkeresniük, én pedig kívánom, hogy teltház legyen az önök koncertje is, és a következő koncertek is, és ahogy én láttam, azért utána sem fog nagyon pihenni, ha egy picit a Benczúrkerti estéktől elmegyünk, hiszen a lánybúcsú előadásban benne van, és hát azt országszerte fogják játszani még nyáron.
0: Így van, és ilyenkor nyáron talán még jobban pörög ez, hiszen egy szórakoztató darabról van szó. Mi nyilván ilyenkor mindenki még jobban ki van éhezve ilyen kikapcsolódásokra. Egy nagyon jó kis előadás, amit nagyon-nagyon szeretünk a kolléganőimmel együtt, és ami egy picit más azért, mint ez az Aznavour. Republik zenére szólnak a dalok. Nagyon-nagyon kellemes kikapcsolódás, és tényleg járjuk az országot. A Balatontól kezdve Nagykanizsán át mindenfele megyünk. Az egész nyarunk le van fedve ezzel a darabbal. meg a Hőhullám című másik komédiával, úgyhogy ott is nagy szeretettel várjuk és várom a nézőket, de természetesen először itt most 30-án a Benczúr-kertben a francia sanzon szerelmeseit.
1: Nagyon szépen köszönöm, én pedig kívánom, tehát, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és mindenki vigyen magával hűsítőt, hogy bírják az esti meleget is. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Én köszönöm, minden jót kívánok.
1: Az elmúlt percekben Bardóczi Attila színművészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. június 27-ei adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre vasárnap este 8 órától kerül sor. A műsor után pedig a beszélgetések már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast, illetve weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba, a felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A muzsikus cigányok parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cine Music. Cine Music, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Liszt Ferenc, mint a Zeneakadémia alapító elnöke és professzora, aki tanári munkájáért nem fogadott el fizetést. Szolgálati lakással rendelkezett a Vörösmarty utcai épületben, melynek főhomlokzata az Andrássy útra, az egykori Sugár útra néz. Ez az első emeleti lakás, melyben Liszt 1881. januárjától halála végéig, 1886-ig lakott budapesti tartózkodásai idején, az ő egykori hangszereivel, bútoraival, könyv és kottatárával, emléktárgyaival berendezve, ma emlékmúzeumként várja a látogatókat. A lakás előszobája, Liszt háló dolgozó szobája és szalonja állandó kiállítással, míg az egykori ebédlő és a földszinti előtér időszakos, tematikus kiállításokkal várja a látogatókat. A lakás melletti hangversenyteremben pedig a múzeum szombatonként matiné koncerteket is rendez vendégei számára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilberg Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a Szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.